atego ukiadi mu. Alright, tuende na mubango ili dha kena na kinga 28. Dha kena na kinga 28. Yes, mbito wankiotua nyeusi na ningu kune nkila mbesha. Watu kia star 671 ash. Star 671 ash, auniku watakimanja kia.